Okey. Wollen wir mal in dem Tialeti? Mafnatje no. Tsari no. Kupakupatana na dole namako nem universite na. Nien fandara na Tialeti maita ulla bedavimtwe. Bronze, centre FM, centre je t'aime.